Jönnek ketten is segíteni, Priskélő! Csúsztatni.

0: Birthday. FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Újabb időközi választás lesz Hajdúböszörményben. Jubilomi diplomákkal ismerték el az agrárszakemberek munkáját. Még marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Újabb fordulat történt néhány nappal a Hajdúböszörményi időközi választás után. A város új polgármestere Kocsis János bejelentette, hogy lemond az egyéni önkormányzati képviselői mandátumáról. A politikust augusztus 30-án választották meg Hajdúböszörmény polgármesterének. Az időközi választás eredménye pedig szeptember 2-án vált jogerőssé. Kocsis János bejelentette, az egyéni választókerületben megszerzett képviselő tisztségét nem tartja meg. Ennek következtében újabb időközi választást kell tartani a városban. Ezúttal a 2024-től általa képviselt hármas számú egyéni választókerületben. Fontos, hogy a polgármesteri tisztségéről nem mondott le, továbbra is ő vezeti Hajdúböszörményt. A döntés azért is érdekes, mert a vonatkozó jogszabályok alapján nincs összeférhetetlenség a polgármesteri és az önkormányzati képviselői tisztség között. Vagyis Kocsis Jánosnak jogszabály alapján nem kellett volna lemondani a képviselői mandátumáról. A választókerületben így várhatóan még az idén új képviselőt választanak. Számolt be róla a haon.hu. Arany, gyémánt, vas és rubinok levelet adtak át a Debreceni Egyetem mezőgazdasági, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási karának jubileumi diplomaosztó ünnepségén. Az elismeréseket azok a szakemberek vették át, akik 50, 60, 65, illetve 70 éve szereztek diplomát az intézmény jogerődjében. Az ünnepségen a több évtizedes szakmai munkát is méltatták, külön kiemelve az egykori hallgatók hozzájárulását a magyar agrárium fejlődéséhez. A debreceni agrárfelsőoktatás hagyományai 158 évre nyúlnak vissza. A jogerőd intézmény 1868-ban kezdte meg működését, országos felső gazdasági tanintézetként. A kar jelenleg több mint 1800 hallgatót oktat, köztük angol nyelvű képzésben résztvevő külföldi diákokat is. Az ünnepségen Juhász Lajos professzor az életfa emlékplakett bronzfokozatát vette át több évtizedes kiemelkedő szakmai munkájáért. Igaz, év oktatója díjat Kövér László egyetemi docens kapta. Idén 59-en arany, 21-en gyémánt, 80-an vas, 4-en pedig rubin diplomát kaptak a kartól. Számolt be róla az onidep.hu. Ismét felméri a balatoni bringakör állapotát a Magyar Kerékpáros Klub, adta hírül a szervezet. A kerékpárutak tavaszi felújítása után a valós változásokat szeretnék feltérképezni. Rámutattak, a visszajelzések alapján pontos képet kaphatnak az egyes szakaszok minőségéről és biztonságáról is. Következő napokban továbbra is melegebb időre számíthatunk Hajdúbiarban. A nappali órákban 24 és 31 fok közé emelkedhet a hőmérséklet, az esti éjszakai időszakban pedig 13 és 19 fok között alakulnak majd a minimumok, Debrecenben és térségében. Csapadékra csak elszórtan van esély, amely eső, zápor vagy kisebb zivatar formájában érkezhet. A szél általában mérsékelt lesz.

0: zene minden korból, minden időben.
1: Best FM. Best FM.
2: Mondd meg, ki vagy, és hány darab reggeltől estig ragyog jön a nap, a csend beszél, hallgass velem, szoríts magadhoz szép kedvesen,

0: Ez a Best Hétvége. A Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Új alapok az önkormányzati bérlakásrendszerben. Elfogták a polgári gyújtogatókat, több rongálás is kapcsolódhat hozzájuk. Még marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Debrecen új alapokra helyezi az önkormányzati bérlakásrendszert, számolt be róla a Paplászló polgármester közösségi oldalára feltöltött videójában. Elsősorban a szociális bérbeadási módot helyezik a fókuszba. Arról, hogy milyen változásokról döntött a közgyűlés, a városvezetőt hallják.
3: A bérleti dilicit rendszer a múlti és az új rendszerben alapvetően szociális szempontok alapján kerülnek majd a lakások a rászorulók részére kiutalásra. Olyan szempontokat tudunk majd figyelembe venni a jövőben, hogy a jelentkező család hány gyermeket nevel, milyen régóta lakik Debrecenben, milyen speciális szociális helyzetben van, milyenek a jövedelmi viszonyai, esetleg családok átmeneti otthonában él és esetleg szüksége van tovább lépésre egy debreceni bérlakásra. Fontos változás, hogy most kérelemre az adott bérleti jogviszony lejártától számítva 5 évre egyszeri alkalommal meghosszabbítható lesz. Az örökségi nyugdíj korhatárt elért debreceni polgárok esetében 5 évente újra és újra meghosszabbítható lesz egészen élete végéig.
2: Elfogta a rendőrség azt a két fiatalkorút, akik a gyanú szerint polgáron több rongálásban és gyújtogatásban is részt vettek. A történtekről egy videó is napvilágot látott, amelyen az látható, hogy két fiatal szemetet gyújtogat, majd az égő hulladékot a helyi parkba dobálja. A rendőrség közlése szerint nem sokkal korábban 3 facsemetét is ketté törtek. A helyi rendőrök a videó és a rendelkezés álló információk alapján egy nap alatt azonosították a két fiatalt, akiket szeptember 3-án előállítottak a polgári rendőrösre. A nyomozás során az is kiderült, hogy a két fiatalnak lehetett egy harmadik társa, és az elmúlt napokban több hasonló bűncselekmény is kapcsolódhat hozzájuk. Az ügyben több rendbeli rongás és garázdaság miatt indult eljárás. A történtek komoly felháborodást váltottak ki a településen, különösen azért, mert a rongálások között közterületi növények károsítása és gyújtogatás is szerepelt. A rendőrség arra figyelmezteti a fiatalokat, hogy a viccnek vagy jóhesznek gondolt cselekedeteknek is komoly következményei lehetnek, ezért bizonyos esetekben bűncselekménynek minősülhetnek. Számolt be róla a haon.hu. Megújult a Debreceni Egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriuma.

Számolt be róla az Újdep.hu. Az új testület elnöke Mátyus László az általános orvostudományi kar korábbi dékánja lett. A kuratóriumba pedig több az egyetemhez és a gazdasági élethez kötődő szakember került. A változás szeptember 1-én lépett életbe, miközben a fenntartó alapítványok a jelenlegi tervek szerint 2027 nyarán megszűnnek. Még marad a melegebb idő Hajdúbiharban a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 31 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 19 fok között alakul majd Debrecenben és környékén, csapadék csak elvítve fordulhat elő térségünkben, esőzámpor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt lesz.

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Ugye itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt alszol.
3: Sziasztok, mi vagyunk a TNT.
4: Egy új TNT dal, egy új történet, és talán egy ismerős érzés. Ugye itt alszol. A leg

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
1: Rektori biztos segíti a kultúra és a művészeti oktatás fejlesztését. Kis busz és motoros ütközött Hajdúvidnél, két embert kórházba vittek. Míg marad a melegebb idő, Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Új rektori biztos neveztek ki a Debreceni Egyetemen a kultúrához és a művészeti oktatáshoz kapcsolódó fejlesztések koordinálására. Szűcs Lászlón és Siska Katalin az Állam és Jogtudományi Kar Európa Jogi és Nemzetközi Jogi Tanszékének egyetemi tanára, az Abigail Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium alapítója szeptembertől tölti be a tisztséget,

írták. Jó ütemben halad a debreceni tehermentesítő út építése, számolt be róla a dehir.hu. A Domokos-Márton út folytatásaként épülő új útszakasz a 354-es és a 33-as főutakat köti majd össze, ezzel csökkentve a Debrecenen áthaladó forgalom terhelését. A beruházás részeként a Domokos-Márton út és a 354-es főút találkozásánál külön szintű csomópont is készül. Kis teherautó és motoros ütközött össze a napokban Hajdúböszörmény Hajdúviden. A balesethez a hajdúböszörményi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik átvizsgálták és áramtalanították a járműveket, valamint a kifolyt üzemanyagot is felitatták. A balesetben két ember érintett volt, őket a mentőszolgálat kórházba szállította. A helyszínen a társhatóságok is közreműködtek. A baleset pontos körülményeiről a katasztrófavédelem nem közölt további részleteket. Ugyanezen napon egy másik súlyosabb közúti baleset is történt Hajdúbiarban. A 42-es számú főúton Brettyújfalú közelében egy kis busz és egy nyerges pontató ütközött össze. Ott szintén két embert szállítottak kórházba a mentők. A hajdúvidi baleset miatt a helyszínen a műszaki mentés idején forgalmi fennakadásra is számítani lehetett. A hatóságok ismét arra kérik a közlekedőket, hogy az érintett útszakaszokon fokozott figyelemmel vezessenek, és a balesetek helyszínén a mentésben résztvevők utasításait kövessék. Számolt be róla a haon.hu. Még kitart a melegebb idő Hajdúbiarban a következő napokban, Debrecenben és környékén a napi maximum hőmérséklet 24 és 31 fok, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul majd. Csapadék csak elbítve fordulhat elő térségünkben, elsősorban eső, zápor, illetve kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt marad.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 18-án fellép a Szatmár Banda, Bódi Guszti és Margó, valamint a Bagosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
2: Vásárolj és csípd meg a 2000 forintos kupont!
3: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
2: Részletek az Auchan.hu-n. Irány az Auchan, spórolj okosan!

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kohos, a csillagok derűsé és optimistává teszik Önt, a hétvége szokatlan szerelmi sikereket, örömöket hozhat, utazásra is kedvező ez az időszak. Mika, mindenhol sikert arat, a meghívásoknak azért is tegyen eleget, mert hasznos ismerettségekre tehet szert. Ikrek, szakmai sikere érdekében fogadja el a megváltoztathatatlan tényeket, kezdje el felülvizsgálni az ellenőrzése alatt tartott munkákat. Rák, a hétvége a munkában és a szerelemben egyaránt szerencsét hozhat, az anyagi helyzetében is bekövetkezhet némi javulás, legyen optimista, de ne bízza el magát. Oroszlán, a csillagok takarékosságra intik, szép dolog a nagyvonalúság, de most nem ajánlatos. Fontolja meg azt is, kitől fogad el tanácsot, mert aki adja, nem biztos, hogy jó szándékú. Szűz, ügyeljen, hogy a munka és a pihenés egészséges arányban legyenek egymással. Némi feszültséget, olykor túlhajszoltságot érezhet, ezért szánjon időt a feltöltődésre is. Mérleg, Ön megfontoltan cselekszik, de néha hajlik arra, hogy elrugaszkodjon a valóság talajáról. A szárnyaló fantáziája megtévesztheti, ha nem figyel. Skorpió, határozott és kemény tud lenni. A csillagok most éppen nem kedveznek Önnek, ám ez nem jelenti azt, hogy személyes problémái miatt másokat kellene büntetnie a viselkedésével. Nyilas, amibe belekezd, az gyorsan és eredményesen tudja befejezni. Remélhetőleg nem uralja akaratával a környezetét, és értékelni tudja az apró örömöket, hiszen azok vannak bőven. Élvezze a kitartó munka mára megmutatkozó eredményét, a következetes marad, úgy senki nem tudja megakadályozni az új tervei megvalósításában addig, amíg el nem érte a célját. Vízöntő, szabadság vágya nagyobb lehet, mint máskor. Ha tehetné, elszabadulna, de hogy merre futna, azt Ön sem tudja pontosan. Ötleteit, terveit oszta meg valakivel, és fogadjon szót neki. Alak, jó formában van, kivívhatja mások elismerését, ám egyesek irigykedését is. Nem a rossz indulat vezérli őket, igazán nem kell bosszankodnia miattuk.

0: beszéd a reggelről. Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata. A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Hová tűnt az álom nappalaimból? Éjjel álmodom még, de éjjel minden csempész álmodik. Az a másik álom, a nappali, mely végigkísért utcán és szalonon, műhelyen és tömegen, az igazi, az a derengő és eszmélő álom, az autóbuszon, jegyváltás közben és a fák alatt egy kerti úton, az a szédülés, mikor átmentem egyik szobából a másikba, az a cél, tárgy és kép nélkül való eszmélés, hogy élek két semmi között. Ez a makacs álom az életről. Hová tűnt?

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
1: Újabb időközi választás lesz Hajdúböszörményben. Jubilomi diplomákkal ismerték el az agrárszakemberek munkáját. Még marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Újabb fordulat történt néhány nappal a Hajdúböszörményi időközi választás után. A város új polgármestere Kocsis János bejelentette, hogy lemond az egyéni önkormányzati képviselői mandátumáról. A politikust augusztus 30-án választották meg Hajdúböszörmény polgármesterének. Az időközi választás eredménye pedig szeptember 2-án vált jogerőssé. Kocsis János bejelentette, az egyéni választókerületben megszerzett képviselő tisztségét nem tartja meg. Ennek következtében újabb időközi választást kell tartani a városban. Ezúttal a 2024-től által a képviselt hármas számú egyéni választókerületben. Fontos, hogy a polgármesteri tisztségéről nem mondott le, továbbra is ő vezeti Hajdúböszörményt.

65, illetve 70 éve szereztek diplomát az intézmény jogelődjében. Az ünnepségen a több évtizedes szakmai munkát is méltatták, külön kiemelve az egykori hallgatók hozzájárulását a magyar agrárium fejlődéséhez. A debreceni agrárfelsőoktatás hagyományai 158 évre nyúlnak vissza. A jogelőd intézmény 1868-ban kezdte meg működését országos felső gazdasági tanintézetként. A kar jelenleg több mint 1800 hallgatót oktat, köztük angol nyelvű képzésben résztvevő külföldi diákokat is. Az ünnepségen Juhász Lajos professzor az életfa emlékplakett bronzfokozatát vette át több évtizedes kiemelkedő szakmai munkájáért. Igaz, év oktatója díjat Kövér László egyetemi docens kapta. Idén 59-en arany, 21-en gyémánt, 8-an vas, 4-en pedig rubin diplomát kaptak a kartól. Számolt be róla az onidev.hu. Ismét felméri a balatoni bringakör állapotát a Magyar Kerékpáros Klub, adta hírül a szervezet. A kerékpárutak tavaszi felújítása után a valós változásokat szeretnék feltérképezni. Rámutattak, a visszajelzések alapján pontos képet kaphatnak az egyes szakaszok minőségéről és biztonságáról is. Következő napokban továbbra is melegebb időre számíthatunk Hajdúbiarban. A nappali órákban 24 és 31 fok közé emelkedhet a hőmérséklet, az esti éjszakai időszakban pedig 13 és 19 fok között alakulnak majd a minimumok, Debrecenben és térségében. Csapadékra csak elszórtan van esély, amely eső, zápor vagy kisebb zivatar formájában érkezhet. A szél általában mérsékelt lesz.

Szuper vasárnap reggelt kívánok mindenkinek. Ha most ébredtek, akkor legyen ez egy igazán nyugodt, ráérős reggel, ha pedig már úton vannak, akkor pedig biztonságos közlekedést. Mi pedig gondoskodunk róla, hogy a legjobb kedvencekről se kelljen lemondani. Töltsük együtt a mai napot, Morvai Szűcs Enikő vagyok.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Deák Automata Solarium 024-ben. Cegléd utca 2.
2: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
3: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
2: Részletek az auchan.hu-n. Irányozosan, spórolj okosan!
4: Jó napot kívánok! Örömmel értesítjük, öné az állás!
5: Szeretne ön is ilyen hívást kapni? Szeptember 10-én 9 és 16 óra között jöjjön el a Debreceni Kölcsei Központba a 15. HAON állásbőrzére, mert aki keres, azt talál. Főtámogató a Debreceni Szakképzési Centrum.
6: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 18-án fellép a Szatmár Banda, Budi Guszti és Margó, valamint a Bagosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.

Jó reggelt, Debrecen, ez a Best FM itt a 104.6-on. Vasárnap reggel van, ilyenkor talán egy kicsit mindenki lassíthat, nincs akkor a hajtás, jut egy kis idő egy nyugodt kávéra, egy finom reggelire, vagy akár egy kellemes sétára is. Mi pedig mindenképpen veletek tartunk, vasárnap reggel se kelljen jó zene nélkül lenni, úgyhogy én ezeket játszom a folytatásban is. Ha éppen úton vannak, akkor mindenféleképpen írják meg nekem, hogyha bármilyen útinformációról tudnak beszámolni, 500-540 itt lehet csörögni, vagy akár írhatnak is 30-as 9-33-104.

Köszöntjük Zakariás nevű hallgatóinkat! A Zakariás férfi név a héber Zakaria latinosított alakja. Jelentése Jáve emlékezik, női párja Zakária. Idegen nyelvi változata az angol Zachary. A név legismertebb viselői Clementis Zakariás lelkész, Korin Károly Zakariás orvos és természetesen önkéntes.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
1: Új alapok az önkormányzati bérlakásrendszerben, elfogták a polgári gyújtogatókat, több rongálás is kapcsolódhat hozzájuk. Még marad a melegebb idő, Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Debrecen új alapokra helyezi az önkormányzati bérlakásrendszert, számolt be róla a Paplánztó polgármester közösségi oldalára feltöltött videójában. Elsősorban a szociális bérbeadási módot helyezik a fókuszba. Arról, hogy milyen változásokról döntött a közgyűlés, a városvezetőt hallják.
2: A bérleti dilicit rendszer a múlti és az új rendszerben alapvetően szociális szempontok alapján kerülnek majd a lakások a rászorulók részére kiutalásra. Olyan szempontokat tudunk majd figyelembe venni a jövőben, hogy a jelentkező család hány gyermeket nevel, milyen régóta lakik Debrecenben, milyen speciális szociális helyzetben van, milyenek a jövedelmi viszonyai, esetleg családok átmeneti otthonában él és esetleg szüksége van tovább lépésre egy debreceni bérlakásra. Fontos változás, hogy most kérelemre az adott bérleti jogviszony lejártától számítva 5 évre egyszeri alkalommal meghosszabbítható lesz. Az örökségi nyugdíj korhatárt elért debreceni polgárok esetében 5 évente újra és újra meghosszabbítható lesz egészen élete végéig.
1: Elfogta a rendőrség azt a két fiatalkorút, akik a gyanú szerint polgáron több rongálásban és gyújtogatásban is részt vettek. A történtekről egy videó is napvilágot látott, amelyen az látható, hogy két fiatal szemetet gyújtogat, majd az égő hulladékot a helyi parkba dobálja. A rendőrség közlése szerint nem sokkal korábban 3 facsemetét is ketté törtek. A helyi rendőrök a videó és a rendelkezés álló információk alapján egy nap alatt azonosították.

0: újult a Debreceni Egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriuma. Számolt be róla az Univ.hu. Az új testület elnöke Mátyus László, az általános orvostudományi kar korábbi dékánja lett. A kuratóriumba pedig több az egyetemhez és a gazdasági élethez kötődő szakember került. A változás szeptember 1-én lépett életbe, miközben a fenntartó alapítványok a jelenlegi tervek szerint 2027 nyarán megszűnnek. Még marad a melegebb idő Hajdúbiharban a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 31 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 19 fok között alakul majd Debrecenben és környékén, csapadék csak elvétve fordulhat elő térségünkben, esőzápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt lesz.
1: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.

Hey. Mindenhol ott vagy a fejemben, a kávét, a teát, ahogy szeretted, ahogy fáztál a legnagyobb melegben. Mikor horkoltál, mindig csak nevettem. Bár a takaród, lehetnék egy percig még, érezni akarom. Legyél megint az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék. Utolsó vacsorán a fel.

Purple Disco Machine és Kungs közöse után, és itt vagyunk a Best FM-en a vasárnap reggelben, a hétvégén is szólnak a zenei kedvencek. És hát kíváncsi lennék arra, hogy meg tudják-e a hallgatók mondani, hogyha egyetlen egy szóval kellene jellemezni a vasárnapot, akkor mi lenne az? Konkrétan milyen hangja van mondjuk a vasárnapnak? Kávéfőző, edénycsörgés, templomharang, fűnyíró, gyerekzsivaj, rádió a konyhában, a piac zaja, vagy a teljes csend. Milyen hangról ismerjük fel azt, hogy ma biztosan vasárnap van? Szerintem mindenkinek van egy jellegzetes zaj, vagy egy jellegzetes hang, vagy bármi olyan dolog, amiről felismeri, hogy bizony-bizony ma vasárnap reggel van. Esetleg egy olyan mese megy a tévében, amit a gyerkőcök néznek, vagy amit annó mi is néztünk gyerekkorunkban, és ezek megjelennek. Úgyhogy írják meg nekem, hogy kinek milyen hangja van a vasárnapnak, vagy pontosan mit jelent ez a nap. Ébredjünk együtt, készülődjünk együtt a mai napra, Morvai Szűcsenikő vagyok.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 18-án fellép a Szatmár Banda, Bódi Guszti és Margó, valamint a Bagosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
2: Vásárolj és csípd meg a 2000 forintos kupont!
3: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
2: Részletek az auchan.hu-n. Irányozosan, spórolj okosan!
4: Tudtad, hogy a pesto nem csak zöld lehet? A Bellozzo most háromféle árnyalatban hozza el a klasszikus olasz ízeket. Pesto verde, bianco, rosso, zöld, fehér, piros, akár csak az olasz zászló színei. Próbáld ki mindhármat, és találd meg a kedvenced. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
5: Jó napot kívánok! Örömmel értesítjük, öné az állás.
6: Szeretne ön is ilyen hívást kapni? Szeptember 10-én 9 és 16 óra között jöjjön el a Debreceni Költségi Központba a 15. HAON állásbőrzére. Mert aki keres, azt talál. Főtámogató a Debreceni Szakképzési Centrum.
7: Reklám.

0: Debrecen zenei kedvencei a hétvégén is itt a vasárnap reggelben a 104.6-on, és ugye az előbb feltettem egy kérdést a hallgatóknak, hogy milyen hangja van a vasárnaptak. Ezzel kapcsolatban vártam egyébként az üzeneteket és a hívásokat is. Jöttek az üzenetek is, például írt nekem Robi, hogy a húsleves illata, emellett nálunk a vasárnap hangja még a fakanál, ahogy anyukám kavargatja a leves, tudom, hogy ez nem igazán hang, de nekem mégis az. A húslevesnek az illata viszont mindig azt emlékezteti, hogy igen, vasárnap van. Aztán Juci azt írta, hogy a rádió a konyhában, nálunk mindig szólt valami, miközben készült az ebéd, és most már én is ugyanúgy csinálom a saját családommal. Aztán írta nekem Erika, ezen jót nevettem, hogy nálunk a vasárnap a gyerekek hangja, mert hogy hétköznap reggel konkrétan könyörögni kell nekik, hogy keljenek fel, de vasárnap meg 7:30-kor már ugrálnak az ágyon. Erről szerintem nagyon sok gyerekes szülő tudna mesélni. Aztán írta nekem Peti, hogy a sercegő rántott hús nálunk nincs vasárnap rántott hús nélkül. És az egyik hallgatónk pedig a téglás kertből telefonált, ugye? Halló, halló, szia, jó reggelt!
1: A templom harangig csend van, ha hallod, teljesen csend van, még a madarak se csicseregnek. És amikor az első és a második templomba hívó harang szó elhangzik, onnantól kezdve megélénkül a település, ez a rész, mert elkezd minden kicsit szajosabb lenni.
0: Aha, értem. Akkor te innen tudod, hogy vasárnap van.
1: Én nem mindig tudom, hogy vasárnap van. Én alig várom a harangszót, mert ilyenkor, ha valamivel elmaradtam a héten, akkor azt ugye most kéne helyrehoznom.
0: Köszi, hogy megosztottad velünk.
1: Szia, szia.
0: Szia. Nos, hát mindenkinek megvan a jellegzetes hang, ami arra emlékezteti, hogy egy kicsit másabb ez a nap. A vasárnap az mindig olyan kis nyugis, olyan kis pihentető, még így átgondoljuk, hogy mit is fogunk csinálni a következő héten. Talán a család is jobban együtt tud lenni, úgyhogy mindenkinek mást jelent a vasárnap. Ez egészen biztos. Jó reggel, Debrecen!

3:45 után járunk egy perccel itt a Best FM vasárnap reggelében. Szuper napot mindenkinek, jó készülődést, és hogyha éppen úton vannak, és bármilyen útinfóval tudnak nekem szolgálni, akkor írják meg nekem, vagy csörögjenek 500-540. Egyébként én ma reggel, ahogy így elindultam ide a rádióba, így 8 óra előtt, akkor kiléptem így az ajtón, és éreztem ezt a nagyon-nagyon friss levegőt, és szinte még, hogy pólóban voltam, egy kicsit fáztam is őszintén. Nagyon rég éreztem már ilyet, de valahol azért csak érezzük azt, hogy most már szeptember van, és nekem egy kicsit jó érzés is volt ez a hűvösebb levegő, és tegnap már olyan 9-10 óra környékén is, amikor kint voltunk, akkor is azt éreztem, hogy húha, hát most már azért el kell egy vékony pulcsi, vagy bármi egyéb, mert azért egy kicsit hűvös van. Ami egyébként annyira nem gond, mert ugye a nyár az most brutális volt, és nagyon-nagyon durván meleg időjárásra számíthatunk, és a klímaváltozás miatt azért erre kell most már berendezkednünk, tehát ez nem egy ilyen kirívó eset volt, hogy csak ennyi és jövőre sokkal jobb lesz, hanem sajnos erre kell berendezkednünk, hogy a klímaváltozás, az éghajlatváltozás miatt sajnos ilyen nyarak várnak ránk, úgyhogy erre készüljünk a következő időszakban, a szeptember pedig valószínűleg ki fog tolódni, tehát nem az a tipikus szeptemberi időjárásunk lesz, hanem félig ilyen nyári, félig ilyen őszi, és akkor majd hirtelen fog berobbanni az igazi, tipikus őszi időjárás, mint tavaly vagy tavaly előtt volt, amikor így hirtelen berobbant, és akkor maradt is velünk. Valószínűleg most is erre kell számítanunk. Én játszom a zenei kedvenceket a folytatásban is a vasárnap reggelben, ez már Snap dala itt a 104.6-on.

0: Protektori biztos segíti a kultúra és a művészeti oktatás fejlesztését. Kis busz és motoros ütközött Hajdúvidnél, két embert kórházba vittek. Míg marad a melegebb idő, Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Új rektori biztos nevezte ki a Debreceni Egyetemen a kultúrához és a művészeti oktatáshoz kapcsolódó fejlesztések koordinálására. Szűcs Lászlón és Siska Katalin az Állam és Jogtudományi Kar Európa Jogi és Nemzetközi Jogi Tanszékének egyetemi tanára, az Abigail Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium alapítója szeptembertől tölti be a tisztséget, számolt be róla az unidep.hu. Feladata többek között az egyetem és a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium közötti kulturális együttműködés koordinációjának támogatása. Emellett segíti az intézmény kulturális életét és az ahhoz kapcsolódó szervezetek munkáját, valamint koordinálja a kultúrára és a művészeti oktatásra épülő fejlesztő programokat. A rektori biztos munkája során együttműködik az egyetem rektorával, az oktatási elnökkel és az érintett szervezeti egységekkel. A szakember megbízatásával az egyetem kulturális és művészeti területének fejlesztését kívánja támogatni, írták. Jó ütemben halad a debreceni

0: majd üzemanyagot is felitatták. A balesetben két ember érintett volt, őket a mentőszolgálat kórházba szállította. A helyszínen a társhatóságok is közreműködtek. A baleset pontos körülményeiről a katasztrófavédelem nem közölt további részleteket. Ugyanezen napon egy másik súlyosabb közúti baleset is történt Hajdúbiharban. A 42-es számú főúton Brettyújfalú közelében egy kis busz és egy nyerges pontató ütközött össze. Ott szintén két embert szállítottak kórházba a mentők. A hajdúvidi baleset miatt a helyszínen a műszaki mentés idején forgalmi fennakadásra is számítani lehetett. A hatóságok ismét arra kérik a közlekedőket, hogy az érintett útszakaszokon fokozott figyelemmel vezessenek, és a balesetek helyszínén a mentésben résztvevők utasításait kövessék. Számolt be róla a haon.hu. Még kitart a melegebb idő Hajdúbiharban a következő napokban, Debrecenben és környékén a napi maximum hőmérséklet 24 és 31 fok, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul majd. Csapadék csak elbítve fordulhat elő térségünkben, elsősorban eső, zápor, illetve kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt marad.
1: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
2: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: helikopter Eddel. Mert tudod, én mindig is szerettem már volna helikopterelni egy jó nagyot.
1: Ja, persze.
0: Tényleg?
1: Persze, ahányszor akarsz.
0: Tudtam én, hogy jól választok.
1: Mit?
0: Legjobb barátot. Na, jó éjszakát, babám! Kétszerelmes pár, mindig együtt jár, egy tányérból esznek, terem, esznek.
2: Egy filmzene, mondd!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A mai születésnapi tortát a Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu.
2: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni

kedvenceit a hétvégében a 104.6-on a vasárnap délelőttben, és hogyha már a reggeli órákban arról beszéltünk, hogy mi a tipikus vasárnap hang, ugye nagyon sokan írták nekem, hogy valakinek a rántott hús, valakinek a húslevesnek az illata, ami bár nem hang, ettől függetlenül ő ezzel kapcsolja vagy társítja a vasárnapot, valaki azt írta, hogy a fűnyíró, és mindenkinek mást jelent. Úgyhogy ezzel kapcsolatban azért eszembe jutott még egy tipikus vasárnapi dolog, mert hogy van az a kérdés, amire valószínűleg mindenkinek azonnal beugrik egy íz, egy illat vagy egy családi emlék. Kíváncsi lennék arra, hogy kinél mi a vasárnapi étel. A húsleves, a rántott hús, a krumplipüré, akár mondjuk palacsinta, ami ebéd után valahogy mindig előkerült, esetleg egy finom kávé. És persze minden családban van egy teljesen saját verzió. Lehet, hogy valakinél vasárnap teljesen elképzelhetetlen volt a nagymama rakott krumplia nélkül, vagy mondjuk éppen mindig ugyanaz a süti került fel az asztalra. Ezek az ételek nagyon sokszor nem is azért maradnak igazán emlékezetesek, mert mondjuk annyira különlegesek, hanem pont azért, mert hozzátartozik az egész vasárnapi hangulathoz, a vasárnapi ebédhez, amikor mindenki egy asztalnál ül, tovább tart az ebéd, és valahogy teljesen más tempóban telik a nap. Úgyhogy kíváncsi lennék arra, hogy kinek mi volt az a fogás, amiről már gyerekként tudták, hogy na, ez bizony a vasárnap. Kezdem én, nálunk nem maradhatott el a vasárnap húsleves nélkül, ez a mai napig így van, és akkor is, hogyha előtte való nap millió kaját főztünk és sütöttünk, akkor is vasárnap biztos, hogy húsleves lesz, és a rántott hús, meg anyának van egy specialitása, amit még az én nagymamámtól tanult meg, ez a párájában sült krumpli, ami szintén nem maradhat ki, és persze nyáron uborka saláta, vagy csemege uborka, vagy bármi, de biztos, hogy ezek felkerültek az asztalra, illetve amikor én kicsi voltam, akkor minden vasárnap délután sütöttünk valamilyen sütit anyukámmal, kinéztünk egyet a receptkönyvből, vagy éppen, hogyha volt valami sláger, akkor azt elkészítettük. Nálunk így telt egy tökéletes vasárnap, és ez az évek alatt nem igazán változott. Csak már mindenki a saját háztartásában végzi. Írják meg nekem, kíváncsi vagyok rá.

0: Mit jósolnak már a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kós, a csillagok derűsé és optimistává teszik Önt, a hétvége szokatlan szerelmi sikereket, örömöket hozhat, utazásra is kedvező ez az időszak. Mika, mindenhol sikert arat, a meghívásoknak azért is tegyen eleget, mert hasznos ismerettségekre tehet szert. Ikrek, szakmai sikere érdekében fogadja el a megváltoztathatatlan tényeket, kezdje el felülvizsgálni az ellenőrzése alatt tartott munkákat. Rák, a hétvége a munkában és a szerelemben egyaránt szerencsét hozhat, az anyagi helyzetében is bekövetkezhet némi javulás, legyen optimista, de ne bízza el magát. Oroszlán, a csillagok takarékosságra intik, szép dolog a nagyvonalúság, de most nem ajánlatos. Fontolja meg azt is, kitől fogad el tanácsot, mert aki adja, nem biztos, hogy jó szándékú. Szűz, ügyeljen, hogy a munka és a pihenés egészséges arányban legyenek egymással. Némi feszültséget, olykor túlhajszoltságot érezhet, ezért szánjon időt a feltöltődésre is. Mérleg, Ön megfontoltan cselekszik, de néha hajlik arra, hogy elrugaszkodjon a valóság talajáról. A szárnyaló fantáziája megtévesztheti, ha nem figyel. Skorpió, határozott és kemény tud lenni. A csillagok most éppen nem kedveznek Önnek, ám ez nem jelenti azt, hogy személyes problémái miatt másokat kellene büntetnie a viselkedésével. Nyilas, amibe belekezd, azt gyorsan és eredményesen tudja befejezni. Remélhetőleg nem uralja akaratával a környezetét, és értékelni tudja az apró örömöket, hiszen azok vannak bőven. Élvezze a kitartó munka mára megmutatkozó eredményét, ha következetes marad, úgy senki nem tudja megakadályozni az új tervei megvalósításában addig, amíg el nem érte a célját. Vízöntő, szabadság vágya nagyobb lehet, mint máskor. Ha tehetné, elszabadulna, de hogy merre futna, azt Ön sem tudja pontosan. Ötleteit, terveit oszta meg valakivel, és fogadjon szót neki. Alak, jó formában van, kivívhatja mások elismerését, ám egyesek irigykedését is. Nem a rossz indulat vezérli őket, igazán nem kell bosszankodni amiattuk.

0636 393 6 4. Itt jött egy pár üzenet a vasárnapi ételekhez kapcsolódóan. Nálatok mik a nagy vasárnapi klasszikusok? Ugye erre voltam kíváncsi, és hát nagyon úgy tűnik, hogy a húsleves rántott hús párosítás továbbra is verhetetlen. Az egyik hallgatónk egyébként azt írta, hogy nálunk vasárnaponként mindig húsleves készült, utána pedig rántott hús rizssel és savanyúsággal, és szerinte már az illatából lehetett tudni, hogy hétvége van, mert valahogy hétköznap teljesen más illata van ennek az ételnek. Igaz? Ezt én is így gondolom, és eddig mindenki ilyen kettősnak nézett, hogy ezt gondoltam, de nem, tényleg így van. Ez ugyanaz, mint hogyha azt érzem, hogyha a konyhában mosok kezet, akkor nem lesz annyira tiszta, mint hogyha bemennék a fürdőszobába, ahol általában kezet mosunk akkor, amikor hazaértünk. Ez is ennyire furcsa butaság, mert hogy amúgy tiszta lesz a kezed, attól függetlenül is, hogy hol mosol a kezed. Na mindegy. Egy másik hallgatónk azt írta, hogy szerinte náluk a palacsinta volt az igazi vasárnapi sztár, mert ebből soha nem lehetett annyit sütni, hogy maradjon is hétfőre, ez nagyon igaz. És volt, aki a nagymamája rakott krumpliát említette, olyan is, akinél a vasárnaphoz egy bizonyos sütemény kötődött, például a fanta szelet, vagy a mákos krémes. Az egyik üzenetben pedig egyszerűen ennyi állt, nálunk bármi lehetett, csak legyen mellé mamaféle uborkas saláta. És talán pont ez benne a legjobb, hogy nem feltétlenül egy konkrét receptre emlékszünk, hanem arra az érzésre, hogy ez volt maga a vasárnapnak az íze. Ezekre olyan jó visz.

0: szeptember első vasárnapján, szeptember 6-án a születésnaposokat szeretném köszönteni, mert hogy nagyon-nagyon sok ünnepeltünk van, akire vár a kisangyal cukrászta tortája, például esélyes Szűcs Amanda Zsanett, aki 24 éves lett, anya, apa, a párja, a tesója, a sógornője és a keresztlánya köszönti. Most végzett az egyetemen, friss diplomás, megkeresztelte a tesója kislányát, Hellát, nagyon boldog kapcsolatban él Márkóval, és a rádión keresztül is szeretnénk őt köszönteni, az egész családja. Ha tortát nyerne, akkor nagyon meglepődne, mert egyébként az elmúlt években nem neveztük, mert már nyert egyszer, akkor kezdte az egyetemet, most pedig végzett. Na hát akkor szívből gratulálunk neked, Amanda. Máté Gábort is köszönti a családja, Flóra, Geri, Edith és Bence, kis Máté Dávidot pedig anya és Karcsi szeretnénk meglepni. Fazokán Biankát a szülei és a kishuga köszöntik rajtunk keresztül, 9 éves lett Bianka, gyönyörű, okos, cserfes leányzó, akit nagyon szeret Nórika apa és anya. Fülöp Izabella Gréta is ünnepelő, is 9 éves a mai napon, az anyukája, az apukája és a húga Iringó köszönti, szeret úszni és kézilabdázni, na meg persze beszélni. Na hát remélem, hogy akkor, ha Izabellánál csörög a telefon, akkor jól el fogunk beszélgetni, meglátjuk, az esély megvan rá. Lisztes Balást köszönti Zsombi Bence anya és a mamák a mai születésnapon. Azt írták nekem, hogy apukánkat szeretnénk meglepni, ma van a születésnapja is, köszönjük neki a sok-sok szeretetet, a törődést, a türelmet és azt, hogy ő a mi apukánk, és ne izgulj, segítünk a torta evésben mi is, hát abban biztos vagyok. Partiné Fülöp Erikát köszöntik a szülei, a testvérei, nagyon sok boldog születésnapot kívánunk, mindig számíthatunk rá, nagyon finomakat tud sütni, az egész családot ellátja, a család motorja. Hát de ma nem neki kellene, ugye, ezt a tortát megsütni. Meglátjuk, hogy mennyire lesz szerencsés. Tóth Pétert a testvére nevezte a kerek 50. születésnapján. Sok boldogságot és minden jót kíván az egész család. Kengye Bettinát Barnác Barbara nevezte, Tyukodi Pétert pedig Zsuzsika, Dani, Ruzsika és Ambrus. Boldog születésnapot az ünnepelteknek. Én pedig már is hívom a nyertesünket, aki a kisangyal cukrászta tortáját viheti ma tőlünk.
1: Halló, halló, Magyari Ágnessel beszélek?
2: Igen, tessék,
1: Magyari. Kedves Ágnes, hogy indult a mai napja? Kíváncsi lennék rá.
2: Nagyon-nagyon vidám. Jó kedvem volt, mindenki köszöntött, és nagyon örültem neki.
1: Akkor már voltak meglepetések.
2: Hát így szóban, igen.
1: Számít más valami egyéb dologra, ami egyébként nem minden születésnapon szokott előfordulni, csak a legszerencsésebbeknek?
2: Bocsánat, hát ez délután biztos lesz még valami meglepetés.
1: A családdal valószínűleg készülnek.
2: Igen, igen.
1: Na és kedves Ágnes, köszönöm, mennyire szereti a tortákat?
2: Nagyon.
1: Valahogy egy jó kis vanília torta, ropogós csokoládéval, sós karamell bevonattal, hogy hangzik?
2: Fantasztikusan.
1: És mit szólna hozzá, hogyha... mit szólna hozzá, hogyha ezt én ajándékba adnám át?
2: Nagyon-nagyon örülnék neki, és nagyon-nagyon megköszönném.
1: Mert hogy én honnan telefonálhatok vajon?
2: A Beszteszem rádiótól.

0: Nagyon szépen köszönöm, nagyon-nagyon boldog vagyok.
1: Morvai Szűcsenikő vagyok valóban a Best FM rádiótól, és hát a kis angyal cukrászda tortáját viheti el tőlünk.
0: Nagyon-nagyon örülök, most várom a fiaimékat is, és nagyon örülök, hogy együtt lesz a család, úgyhogy lesz, aki megegye bőven.
1: Ennek örülök, a család volt egyébként, aki nevezte Ágnest, és hát akkor sikerült a meglepetés, úgy érzem.
0: Nagyon-nagyon-nagyon.
1: Hát ennek nagyon örülök.
0: Összegyűlünk, és közösen megesztük.
1: Jó, rendben. Hát szívből kívánok nagyon sok boldogságot és további csodás születésnapot.
0: Én pedig köszönöm szépen a tortát.
1: Boldog születésnapot, viszont hallásra!
0: Köszönöm, viszont hallásra!

0: hallhatod,
1: énekelheted,
0: de a lábaddal is kísérheted
1: a legjobb dalokat.
0: Ez a Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Újabb időközi választás lesz Hajdúböszörményben. Jubilomi diplomákkal ismerték el az agrárszakemberek munkáját. Még marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.

0: Fontos, hogy a polgármesteri tisztségéről nem mondott le, továbbra is ő vezeti Hajdúböszörményt. A döntés azért is érdekes, mert a vonatkozó jogszabályok alapján nincs összeférhetetlenség a polgármesteri és az önkormányzati képviselői tisztség között. Vagyis Kocsis Jánosnak jogszabály alapján nem kellett volna lemondani a képviselői mandátumáról. A választókerületben így várhatóan még az idén új képviselőt választanak. Számolt be róla a haon.hu. Arany, gyémánt, vas és rubinok levelet adtak át a Debreceni Egyetem mezőgazdasági, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási karának jubileumi diplomaosztó ünnepségén. Az elismeréseket azok a szakemberek vették át, akik 50, 60, 65, illetve 70 éve szereztek diplomát az intézmény jogerődjében. Az ünnepségen a több évtizedes szakmai munkát is méltatták, külön kiemelve az egykori hallgatók hozzájárulását a magyar agrárium fejlődéséhez. A debreceni agrárfelsőoktatás hagyományai 158 évre nyúlnak vissza. A jogerőd intézmény 1868-ban kezdte meg működését, országos felső gazdasági tanintézetként. A kar jelenleg több mint 1800 hallgatót oktat, köztük angol nyelvű képzésben résztvevő külföldi diákokat is. Az ünnepségen Juhász Tajos professzor az életfa emlékplakett bronzfokozatát vette át több évtizedes kiemelkedő szakmai munkájáért. Igaz, év oktatója díjat Kövér László egyetemi docens kapta. Idén 59-en arany, 21-en gyémánt, 8-an vas, 4-en pedig rubin diplomát kaptak a kartól. Számolt be róla az onidep.hu. Ismét felméri a balatoni bringakör állapotát a Magyar Kerékpáros Klub, adta hírül a szervezet. A kerékpárutak tavaszi felújítása után a valós változásokat szeretnék feltérképezni. Rámutattak, a visszajelzések alapján pontos képet kaphatnak az egyes szakaszok minőségéről és biztonságáról is. A következő napokban továbbra is melegebb időre számíthatunk Hajdúbiarban. A nappali órákban 24 és 31 fok közé emelkedhet a hőmérséklet, az esti éjszakai időszakban pedig 13 és 19 fok között alakulnak majd a minimumok, Debrecenben és térségében. Csapadékra csak elszórtan van esély, amely eső, zápor vagy kisebb zivatar formájában érkezhet. A szél általában mérsékelt lesz.
1: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
2: Következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Szóval Debrecen zenei kedvenceit a folytatásban is itt a Best FM Rádióban. Most már 11 óra után járunk, úgyhogy hamarosan a déli kívánság műsorba is lehet kérni a dalokat. Írhatnak nekem ezzel kapcsolatban 39 33 104 6 vagy 500-540. Én mondok egy pár útinfót, hogy mire kell számítani. Debrecen térségében a 101-es, 103-as kilométer között útépítés, illetve szélesítési munkák miatt útszűkületre alkalmanként felpályás lezárásra kell számítani. A 33-as főúton, a 107-es és a 109-es kilométer között pedig több rövid szakaszon útépítők dolgoznak, mindkét irányban az útszegélyt javítják vagy aszfaltoznak, ezért a külső sávot helyenként lezárják. Érdemes figyelni, a 35-ös főúton Hajdúböszörmény elkerülő szakaszán optikai hálózatot fejlesztenek, a 65-ös és 66-os kilométernél útszűkület mellett halad a forgalom, óvatosan, figyelmesen, türelmesen közlekedjünk.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt az Unipass kártya elfogadó helye, a Pupilla Optika támogatja.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 18-án fellép a Szatmár Banda, Bódi Guszti és Margó, valamint a Bagosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.

0: a Balatonparton.
1: Kelmen kabátban és Eki közöse közben épp így rápillantottam az időjárás előrejelzésre, hogy azért szeptemberben mire kell számítanunk, mert szerintem nagyon sokan már így tartanak attól, hogy na, vajon milyen idő lesz, és hogy mikor fog berobbanni az igazi őszi időjárás, és hát meg kell, hogy nyugtassak mindenkit, vagy nem tudom ez mennyire nyugtató, de a lényeg az, hogy még itt lesz 32 fok is, konkrétan szeptember 9-ére mutatja, de még szeptember utolsó napjaiban is 23-24 fokot mutathat a hőmérő, úgyhogy egyelőre még nem fog berobbanni az igazi őszi időjárás, ahogy mondtam, kitolódott az idő, kitolódott ez a nyári időszak, és a szeptember az lényegében már tényleg arról szól, hogy egy ilyen plusz egy hónapot kapunk, ami már felkészít minket majd az őszre.

3:42 után járunk egy perccel itt a Best FM rádióban, és még mielőtt elstartolna a déli kívánság műsor, nyilván a névnaposokat és a házassági évfordulósokat is szeretném köszönteni, és hogy ki viszi el a melancs cukrászda nyereményét, az is kiderül. Na de kik ünnepelnek ma? A Zakariásoknak és a Horkáknak ma van a névnapjuk, szóval őket köszöntjük, és hát nagyon sok házassági évfordulósunk van. Meglátjuk, hogy melyik oldalon lesz a szerencse. Házassági évfordulósok, a szerencsés nyertesek Vásárhelyi Tamás és Vásárhelyini Kovács Katalin. Sok boldogságot kívánok nektek. Az nem derült ki, hogy Tamás vagy Katalin volt, aki nevezte, mert hogy magunkat nevezném, ennyi az üzenet, és szeretném megköszönni a 12 évet, ami már 18, és a két csodálatos gyermekünket, illetve azt, hogy mindig mellettem van. Szívből kívánok nektek még sok-sok boldog hosszú éveket, és persze a melancs cukrászdába tudtuk ellátogatni, ott tudjátok megünnepelni a mai házassági évfordulót.

0: zenék változatosan.
1: Változatosan.
0: Best FM.
2: Új alapok az önkormányzati bérlakásrendszerben, elfogták a polgári gyújtogatókat, több rongálás is kapcsolódhat hozzájuk, még marad a melegebb idő, Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Debrecen új alapokra helyezi az önkormányzati bérlakásrendszert, számolt be róla a Paplászló polgármester közösségi oldalára feltöltött videójában. Elsősorban a szociális bérbeadási módot helyezik a fókuszba. Arról, hogy milyen változásokról döntött a közgyűlés, a városvezetőt hallják.
3: A bérleti dílicit rendszer a múlti és az új rendszerben alapvetően szociális szempontok alapján kerülnek majd a lakások a rászorulók részére kiutalásra. Olyan szempontokat tudunk majd figyelembe venni a jövőben, hogy a jelentkező család hány gyermeket nevel, milyen régóta lakik Debrecenben, milyen speciális szociális helyzetben van, milyenek a jövedelmi viszonyai, esetleg családok átmeneti otthonában él és esetleg szüksége van tovább lépésre egy debreceni bérlakásra. Fontos változás, hogy most kérelemre az adott bérleti jogviszony lejártától számítva 5 évre egyszeri alkalommal meghosszabbítható lesz. Az örökségi nyugdíj korhatárt elért debreceni polgárok esetében 5 évente újra és újra meghosszabbítható lesz egészen élete végéig.
2: Elfogta a rendőrség azt a két fiatalkorút, akik a gyanú szerint polgáron több rongálásban és gyújtogatásban is részt vettek. A történtekről egy videó is napvilágot látott, amelyen az látható, hogy két fiatal szemetet gyújtogat, majd az égő hulladékot a helyi parkba dobálja. A rendőrség közlése szerint nem sokkal korábban 3 facsemetét is ketté törtek. A helyi rendőrök a videó és a rendelkezés álló információk alapján egy nap alatt azonosították a két fiatalt, akiket szeptember 3-án előállítottak a polgári rendőrösre. A nyomozás során az is kiderült, hogy a két fiatalnak lehetett egy harmadik társa, és az elmúlt napokban több hasonló bűncselekmény is kapcsolódhat hozzájuk. Az ügyben több rendbeli rongás és garázdaság miatt indult eljárás. A történtek komoly felháborodást váltottak ki a településen, különösen azért, mert a rongálások között közterületi növények károsítása és gyújtogatás is szerepelt. A rendőrség arra figyelmezteti a fiatalokat, hogy a viccnek vagy jóhesznek gondolt cselekedeteknek is komoly következményei lehetnek, ezért bizonyos esetekben bűncselekménynek minősülhetnek. Számolt be róla a haon.hu. Megújult a Debreceni Egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriuma. Számolt be róla az unidep.hu. Az új testület elnöke Mátyus László az általános orvostudományi kar korábbi dékánya lett. A kuratóriumba pedig több az egyetemhez és a gazdasági élethez kötődő szakember került. A változás szeptember 1-én lépett életbe, miközben a fenntartó alapítványok a jelenlegi tervek szerint 2027 nyarán megszűnnek. Még marad a melegebb idő Hajdúbiharban a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 31 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 19 fok között alakul majd Debrecenben és környékén, csapadék csak elvétve fordulhat előtérségünkben, esőzápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt lesz.
1: Célállomás
0: Debrecen.
1: Pozíció
0: 104,1

0: FM Rádió kívánságműsor. Halló, halló!
1: Egy számot szeretnék küldeni a munkatársamnak. Sándor Szabina.
0: Hallgatlak, Szabina.
1: És Vince Martinnak szeretném küldeni a boltba. Nagy Bogitól bármelyik zene jó lesz. Hát, nagyon jó munkát neki, és nem sokára megyek váltani.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Beák Automata Solarium 024-ben. Cegléd utca 2.
2: Tudtad, hogy a pesto nem csak zöld lehet? A Bellozzo most háromféle árnyalatban hozza el a klasszikus olasz ízeket. Pesto verde, bianco, rosso, zöld, fehér, piros, akár csak az olasz zászló színei. Próbáld ki mindhármat, és találd meg a kedvenced. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
3: Jó napot kívánok! Örömmel értesítjük, öné az állás.
4: Szeretne ön is ilyen hívást kapni? Szeptember 10-én 9 és 16 óra között jöjjön el a Debreceni Kölcsei Központba a 15. HAON állásbőrzére. Mert aki keres, azt talál. Főtámogató a Debreceni Szakképzési Centrum.
5: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni

0: Azt a rádió, tessék.
1: Kolombész, mire Olivia vagyok, és anyukámnak szeretnék egy számot, egy szépet.
0: Szia, Olivia, na és milyen szép számot szeretnél? Van esetleg valami, vagy segítsek?
1: Segítsél.
0: Na milyen dolgokat szeret anya? Lassú, gyors, magyar legyen, női, férfi
1: minden,
0: előadó?
1: Mindegy.
0: Jó, akkor én választok neki majd egy dalt, és mit üzensz neki?
1: Azt, hogy nagyon szeretem.
0: Együtt vagytok most? Mit fogtok ma csinálni?
1: Főzünk káposztás tésztát.
0: Káposztás tésztát? Jó étvágyat kívánok hozzá, és akkor érkezik hamarosan anyukádnak a kedvenc. Mi a keresztneve anyának, elárulod?
1: Zsuzsa.
0: Zsuzsa, oké, akkor Zsuzsának jön. Ügyes voltál, szuper napot nektek!
1: Csókolom!
0: Szia! Mesélj

vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok.

0: déli kívánság műsor zakatol, és jönnek az üzenetek, de nem csak a kérésekkel kapcsolatban, hanem például az útinformációk is. Peti írta nekem, hogy a Szabó Kálmánon kint a trafi, csak figyeljünk.
1: A Trafibox információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: Köszi az útinfót, cserébe érkezik neked egy dal, és várom a továbbiakat is. 500-540.

0: boca. Kínálság műsor, Best FM, hello, hello.
1: Jó napot, tegyek szép számot a nevelő anyukámnak, Pocsony Csillának Hollandiából, és a nevem az Alexa.
0: És mit üzensz neki?
1: Azt üzenem neki, hogy szeretem.
0: Oké, rendben, érkezik majd, szia.
1: Szia.

0: rádiót hallgat. Mondja meg nyugodtan.
1: A Best FM-et.
2: Rektori biztos segíti a kultúra és a művészeti oktatás fejlesztését. Kis busz és motoros ütközött Hajdúvidnél, két embert kórházba vittek. Míg marad a melegebb idő, Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Új rektori biztos nevezte ki a Debreceni Egyetemen a kultúrához és a művészeti oktatáshoz kapcsolódó fejlesztések koordinálására. Szűcs Lászlóné és Siska Katalin az Állam és Jogtudományi Kar Európa Jogi és Nemzetközi Jogi Tanszékének egyetemi tanára, az Abigail Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium alapítója szeptembertől tölti be a tisztséget, számolt be róla az unidep.hu. Feladata többek között az egyetem és a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium közötti kulturális együttműködés koordinációjának támogatása. Emellett segíti az intézmény kulturális életét és az ahhoz kapcsolódó szervezetek munkáját, valamint koordinálja a kultúrára és a művészeti oktatásra épülő fejlesztő programokat. A rektori biztos munkája során együttműködik az egyetem rektorával, az oktatási elnökkel és az érintett szervezeti egységekkel. A szakember megbízatásával az egyetem kulturális és művészeti területének fejlesztését kívánja támogatni, írták. Jó ütemben halad a debreceni tehermentesítő út építése, számolt be róla a dehir.hu. A Domokos-Márton út folytatásaként épülő új útszakasz a 354-es és a 33-as főutakat köti majd össze, ezzel csökkentve a Debrecenen áthaladó forgalom terhelését. A beruházás részeként a Domokos-Márton út és a 354-es főút találkozásánál külön szintű csomópont is készül. Kis teherautó és motoros ütközött össze a napokban Hajdúböszörmény Hajdúviden. A balesethez a hajdúböszörményi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik átvizsgálták és áramtalanították a járműveket, valamint a kifolyt üzemanyagot is felították. A balesetben két ember érintett volt, őket a mentőszolgálat kórházba szállította. A helyszínen a társhatóságok is közreműködtek. A baleset pontos körülményeiről a katasztrófavédelem nem közölt további részleteket. Ugyanezen napon egy másik súlyosabb közúti baleset is történt Hajdúbiarban. A 42-es számú főúton Berettyóújfalú közelében egy kis busz és egy nyerges pontató ütközött össze. Ott szintén két embert szállítottak kórházba a mentők. A hajdúvidi baleset miatt a helyszínen a műszaki

0: Kívánság műsorba, Stefan!
1: Félig csokra mennék, hogy csak László vagyok, de Debrecenből. Guns N' Roses-től szeretnék egy számot, aki szerette rockzenét.
2: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
3: Szenti, te tényleg igazi vagy. Csíd meg magad, John. Szóval, nem azért vagy itt, hogy megölj. Erre tök egyedül rájöttem. Akkor mi az ábra?
4: Az a dolgom, hogy megvédjelek.
3: Igazán? És ki küldött?
4: Te magad 35 évvel ezután átprogramoztál, hogy legyek a testőröd. Itt és most.
3: Hát ez maga.
2: Egy filmzene most a beszélgetésben.

0: Best FM Rádió kívánságműsor.
1: Ja, én Csilla vagyok Debrecenből, és szeretnék a Honeybee-től egy számot kérni a kisfiamnak, Major Patriknak. Nagyon szeretem.
0: Jó kis, szia!
1: Köszönöm, sziasztok!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 18-án fellép a Szatmár Banda, Bódi Guszti és Margó, valamint a Bagosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.

Fantasztikus Madonnától egyik nagy kedvencünk Like a Prayer szólt itt a 104.6-on a déli kívánság műsorban egyébként Panni kérése volt. Ariana Grande és John Legend közösével érkezem a folytatásban mindjárt, de előtte még azért a Halott pénz dalát is lejátszom. Ez Reni választása a barátnőjének, aki egyébként jövő héten ünnepli majd a születésnapját, de most tudtak találkozni és most tudnak együtt lenni. Boldog szülinapot akkor neki. Én viszont búcsúzom, mert hogy összvisz 9 percünk van most már a kívánság műsorból, nagyon-nagyon sok kérést tudtam teljesíteni. De most már eljött a búcsú ideje, ennyi, zárom a kívánság műsort. 14 órától jön majd az Euró Top 40, lehet csemegézni a régi kedvencekből, illetve az új belépőkből is. A következő pár órában ezeket hallhatjuk majd itt a 104.6-on. Holnap találkozunk, a hétfő délelőttet is együtt töltjük. Legalábbis remélem, Morvai Szűcs Nikő vagyok, szuper vasárnapot! Én

0: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuper hangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 18-án fellép a Szatmár Banda, Bódi Guszti és Margó, valamint a Bagosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
2: Reklámot hallottak.
3: Újabb időközi választás lesz Hajdúböszörményben. Jubilomi diplomákkal ismerték el az agrárszakemberek munkáját. Még marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Újabb fordulat történt néhány nappal a Hajdúböszörményi időközi választás után. A város új polgármestere Kocsis János bejelentette, hogy lemond az egyéni önkormányzati képviselői mandátumáról. A politikust augusztus 30-án választották meg Hajdúböszörmény polgármesterének. Az időközi választás eredménye pedig szeptember 2-án vált jogerőssé. Kocsis János bejelentette, az egyéni választókerületben megszerzett képviselőtisztségét nem tartja meg. Ennek következtében újabb időközi választást kell tartani a városban. Ezúttal a 2024-től által a képviselt 3-as számú egyéni választókerületben. Fontos, hogy a polgármesteri tisztségéről nem mondott le, továbbra is ő vezeti Hajdúböszörményt. A döntés azért is érdekes, mert a vonatkozó jogszabályok alapján nincs összeférhetetlenség a polgármesteri és az önkormányzati képviselői tisztség között. Vagyis Kocsis Jánosnak jogszabály alapján nem kellett volna lemondani a képviselői mandátumáról. A választókerületben így várhatóan még az idén új képviselőt választanak. Számolt be róla a haon.hu. Arany, gyémánt, vas és rubinok levelet adtak át a Debreceni Egyetem mezőgazdasági, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási karának jubileumi diplomaosztó ünnepségén. Az elismeréseket azok a szakemberek vehették át, akik 50, 60, 65, illetve 70 éve szereztek diplomát az intézmény jogelődjében. Az ünnepségen a több évtizedes szakmai munkát is méltatták, külön kiemelve az egykori hallgatók hozzájárulását a magyar agrárium fejlődéséhez. A debreceni agrárfelsőoktatás hagyományai 158 évre nyúlnak vissza, a jogerőd intézmény

0: kerékpáros klub, Ata hírül a szervezet. A kerékpárutak tavaszi felújítása után a valós változásokat szeretnék feltérképezni. Rámutattak, a visszajelzések alapján pontos képet kaphatnak az egyes szakaszok minőségéről és biztonságáról is. A következő napokban továbbra is melegebb időre számíthatunk Hajdúbiarban. A nappali órákban 24 és 31 fok közé emelkedhet a hőmérséklet, az esti éjszakai időszakban pedig 13 és 19 fok között alakulnak majd a minimumok, Debrecenben és térségében. Csapadékra csak elszórtan van esély, amely eső, zápor vagy kisebb zivatar formájában érkezhet. A szél általában mérsékelt lesz.
1: A hírek után
2: indul!
3: Are you ready?
2: Visszaszámlálás 40-től Európa kedvencéig. A 40.

Az egykor az ausztrál szappanoperában a szomszédokban feltűnt Natalie Imbruglia a világ minden táján hírnevet szerzett, de különösen az Egyesült Királyságban kedvelték, ahol a most hallott Torn című dala több mint 1 millió példányban kelt el. A háromszoros Grammy jelölt énekesnő szerepet kapott Mr. Bean filmében, a Johnny Englishben is, 10 évvel a film készítése után pedig megkapta az angol állampolgárságot is. A most következő Depeche Mode nevének ötletét állítólag egy francia divatmagazin címlapja adta, amelyen ez a kifejezés volt olvasható. A Depeche Mode már kezdetben is stílusteremtő zenét játszott, melyet a kritika némi gunnyal szintipopnak keresztelt, ennek alapjait pedig valóban az elektronikus zongorán való klimpírozás képezte, némi dob és gitáralappal, és nagyon jelentős szerepet játszott benne az éneksáv. Egyik legismertebb daluk az Enjoy the Silence is rendszeresen szerepel az évtized, illetve minden idők legjobb popslágereinek listáin.

0: hogy jó kedved legyen.
1: Ez a Best FM.
2: Eurotop 40. A 33.

0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.
0: Eurotop 40.

0: Eurotop 40. Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Hagyd hátra a várost egy estére. Csak a sercegő steak hangja, a frissen sült kemencés pizza illata, és egy hűs ital a kezedben. Ennyi kell egy tökéletes nyári estéhez. Mirázs étterem Hajdúszoboszló, mirázsétterem.hu. Foglalj asztalt! A nyár legjobb estéi itt kezdődnek.
3: Nyárzáró háromnapos Rockfest szeptember 11-12-13 Hajdúszoboszlón, a repülőtéren. A hazai rockzene ismert előadói két színpadon: Edda, Bikini, Santa Muerte, P-Mobile, Cartago, Cormorán, Junkies, Charlie, Rude és Bohócok, Gyerekpart, Gokart, Strand. Felejthetetlen háromnapos zenei fesztivál. Napi jegy vagy bérlet, jegy.hu.
2: Kivételes ajánlat, kivételes alkalom a Pupillában. Hoya prémium multifokális lencséit most 50% kedvezménnyel szerezheti be. A jó látás alapja a Pupilla Optika. Ótemető 14, pupillaoptika.hu.
4: Egy kontinens.
1: Egy slágerlista.
0: Európa legjobbjai.
1: Európa 40.
0: A 29.

Fáj még, ha néha felhívsz. Éneket a Bestiák, a 90-es évek lánycsapata, akiknek összesen 3 nagy lemeze jelent meg, amelyből az első 2 szinte rögtön aranylemez lett. A Kozsó által patronált lánycsapatról több száz újság, cikk és tévéműsor jelent meg, akik 1997 és 2002 között gyártották a hazai slágereket, ahogy most következő szintén magyar kedvencünk az Edda, akiknek egyik legismertebb dala érkezik itt az Eurotop 40-ben, az Érzés, amely a közhiedelemmel ellentétben nem egy szerelmes dal, hanem Istenhez szól.

0: Eurotop 40.
1: Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuper hangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 18-án fellép a Szatmár Banda, Bódi Guszti és Margó, valamint a Bagosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
4: Jó napot kívánok! Örömmel értesítjük, öné az állás.
5: Szeretne ön is ilyen hívást kapni? Szeptember 10-én 9 és 16 óra között jöjjön el a Debreceni Költségi Központba a 15. HAON állásbőrzére. Mert aki keres, azt talál. Főtámogató a Debreceni Szakképzési Centrum.
6: Deák Automata Solarium 024-ben. Cegléd utca 2.
1: Reklámot hallottak.
7: Új alapok az önkormányzati bérlakásrendszerben. Elfogták a polgári gyújtogatókat, több rongálás is kapcsolódhat hozzájuk. Még marad a melegebb idő, Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
7: Debrecen új alapokra helyezi az önkormányzati bérlakásrendszert, számolt be róla a Paplászló polgármester közösségi oldalára feltöltött videójában. Elsősorban a szociális bérbeadási módot helyezik a fókuszba. Arról, hogy milyen változásokról döntött a közgyűlés, a városvezetőt hallják.
8: A bérleti dílicit rendszer a múlti és az új rendszerben alapvetően szociális szempontok alapján kerülnek majd a lakások a rászorulók részére kiutalásra. Olyan szempontokat tudunk majd figyelembe venni a jövőben, hogy a jelentkező család hány gyermeket nevel, milyen régóta lakik Debrecenben, milyen speciális szociális helyzetben van, milyenek a jövedelmi viszonyai, esetleg családok átmeneti otthonában él és esetleg szüksége van tovább lépésre egy debreceni bérlakásra. Fontos változás, hogy most kérelemre az adott bérleti jogviszony lejártától számítva 5 évre egyszeri alkalommal meghosszabbítható lesz. Az örökségi nyugdíj korhatárt elért debreceni polgárok esetében 5 évente újra és újra meghosszabbítható lesz egészen élete végéig.
7: Elfogta a rendőrség azt a két fiatalkorút, akik a gyanú szerint polgáron több rongálásban és gyújtogatásban is részt vettek. A történtekről egy videó is napvilágot látott, amelyen az látható, hogy két fiatal szemetet gyújtogat, majd az égő hulladékot a helyi parkba dobálja. A rendőrség közlése szerint nem sokkal korábban 3 facsemetét is ketté törtek. A helyi rendőrök a videó és a rendelkezés álló információk alapján egy nap alatt azonosították a két fiatalt, akiket szeptember 3-án előállítottak a polgári rendőrőrse. A nyomozás során az is kiderült, hogy a két fiatalnak lehetett egy harmadik társa, és az elmúlt napokban több hasonló bűncselekmény is kapcsolódhat hozzájuk. Az ügyben több rendbeli rongás és garázdaság miatt indult eljárás. A történtek komoly felháborodást váltottak ki a településen, különösen azért, mert a rongálások között közterületi növények károsítása és gyújtogatás is szerepelt. A rendőrség arra figyelmezteti a fiatalokat, hogy a viccnek vagy jóhesznek gondolt cselekedeteknek is komoly következményei lehetnek, ezért bizonyos esetekben bűncselekménynek minősülhetnek. Számolt be róla a haon.hu. Megújult a Debreceni Egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriuma. Számolt be róla az unidep.hu. Az új testület elnöke Mátyus László az általános orvostudományi kar korábbi dékánya lett. A kuratóriumba pedig több az egyetemhez és a gazdasági élethez kötődő szakember került. A változás szeptember 1-én lépett életbe, miközben a fenntartó alapítványok a jelenlegi tervek szerint 2027 nyarán megszűnnek. Még marad a melegebb idő Hajdúbiarban a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 31 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 19 fok között alakul majd Debrecenben és környékén, csapadék csak elvétve fordulhat elő térségünkben, esőzápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt lesz.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Eurotop 40.
1: A 25.

Stanley Kirk művész nevén MC Hammerdel szólt itt a Best FM-en, aki zenei karrierje mellett színészként, koreográfusként is tevékenykedett. Legnagyobb sikerei a 80-as évek végén és a 90-es évek elején születtek, melyek közül az egyik legnagyobb slágere az imént hallott You Can Touch This volt, ennek köszönhetően pedig világszerte több mint 50 millió lemezt adott el. A most következő ABBA tagjai már a zenekar megalakulás előtt is profi zenészek voltak. A közös munka eredménye az egyre jellegzetesebb hangzásvilágú, szerethető, jól eladható zene lett. Itt az Eurotop 40-ben most a Chiquitita című dalokat idézzük fel, amelynek spanyol változata is nagy népszerűséget hozott a csapatnak, és amelyet már is meghallgatunk itt a Best FM-en.

a te rádiód. Ez a Best FM. Eurotop 40. A 21.

0: Mutatjuk a trendet. Mutatunk egy újdonságot. Mert tudod,
1: ez a Best FM. Eurotop 40.

pörögjön a munkaidő, jöjjön egy újabb Bestop listás. Eurotop 40. A 19.

0: Eurotop 40. Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
3: Megéri a papoptikával a sulira és a munkakezdésre készülni. Most minden kék fényszűrős szemüveglencsére 35% kedvezmény jár, ha megjelölt keretek közül választ. Papoptika szalon, Batthyány utca 10.
4: Egy kontinens.
5: Egy slágerlista.
6: Európa legjobbjai.
5: Európa 40. A 17.

0: Eurotop 40.
1: Magyarország egykori number one-jai.
2: Mit is mondhatnék még, hiszen mindent tudsz rég, ami titkom csak

A 90-es években népszerű előadóktól eltérően az Emberek nevű zenekar az akusztikus zenére fektette a hangsúlyt. Talán ennek is köszönhető, hogy 1996-ban a 100 út című albumuk aranylemez lett, amelynek sikerét az imént hallott Mama című dal, vagy például a 100 út című szerzemény alapozta meg. Szintén a 90-es évek szülöttje volt az Irigy Hónajmiri csapata, amely egy mátyásföldi szilveszteri bulin alakult. A banda zenei paródiái és ezek közé szervezett humoros tévéműsorai országszerte hatalmas népszerűségre tett szert. A poprock, a reggae, a techno, a rap és a mulatos zene egyaránt szerepel a repertoárjukban. A következő daluk például az egykori romantik együttes frontemberéről, Gáspár Győzőről szól, ez pedig a dal a csávóról, ami már is forog itt a Best FM-en.

0: Európa 40. Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 18-án fellép a Szatmár Banda, Bódi Guszti és Margó, valamint a Bagosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
2: Reklámot hallottak.
3: Rektori biztos segíti a kultúra és a művészeti oktatás fejlesztését. Kis busz és motoros ütközött Hajdúvidnél, két embert kórházba vittek. Míg marad a melegebb idő, Kis Dániel vagyok.

0: kulturális életét és az ahhoz kapcsolódó szervezetek munkáját, valamint koordinálja a kultúrára és a művészeti oktatásra épülő fejlesztő programokat. A rektori biztos munkája során együttműködik az egyetem rektorával, az oktatási elnökkel és az érintett szervezeti egységekkel. A szakember megbízatásával az egyetem kulturális és művészeti területének fejlesztését kívánja támogatni, írták. Jó ütemben halad a debreceni tehermentesítő út építése, számolt be róla a dehir.hu. A Domokos-Márton út folytatásaként épülő új útszakasz a 354-es és a 33-as főutakat köti majd össze, ezzel csökkentve a Debrecenen áthaladó forgalom terhelését. A beruházás részeként a Domokos-Márton út és a 354-es főút találkozásánál külön szintű csomópont is készül. Kis teherautó és motoros ütközött össze a napokban Hajdúböszörmény Hajdúviden. A balesethez a hajdúböszörményi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik átvizsgálták és áramtalanították a járműveket, valamint a kifolyt üzemanyagot is felították. A balesetben két ember érintett volt, őket a mentőszolgálat kórházba szállította. A helyszínen a társhatóságok is közreműködtek. A baleset pontos körülményeiről a katasztrófavédelem nem közölt további részleteket. Ugyanezen napon egy másik súlyosabb közúti baleset is történt Hajdúbiarban. A 42-es számú főúton Berettyóújfalú közelében egy kis busz és egy nyerges pontató ütközött össze. Ott szintén két embert szállítottak kórházba a mentők. A hajdúvidi baleset miatt a helyszínen a műszaki mentés idején forgalmi fennakadásra is számítani lehetett. A hatóságok ismét arra kérik a közlekedőket, hogy az érintett útszakaszokon fokozott figyelemmel vezessenek, és a balesetek helyszínén a mentésben résztvevők utasításait kövessék. Számolt be róla a haon.hu. Még kitart a melegebb idő Hajdúbiarban a következő napokban, Debrecenben és környékén a napi maximum hőmérséklet 24 és 31 fok, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul majd. Csapadék csak elbítve fordulhat elő térségünkben, elsősorban eső, zápor, illetve kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt marad.
1: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
2: Eurotop 40.

0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.
2: Eurotop 40.
3: A 14.

most hallott American Pie című dal az amerikai énekes Don McLean szerzeménye, amely megjelenését követően egyből a lejátszási listák élére került még 1972-ben. A dalnak számos feldolgozása készült, közülük a legismertebb Madonna dance pop stílusú feldolgozása 2000-ből, amely változat a második legjobb dolog című film filmzenéjeként készült. 1992-ben dobták piacra a Snap legdenzesebb Rhythm is a Dancer című dalát, amelynek dübörgő ritmusaira milliók táncoltak szerte a világ klubjaiban. A dal ritmusát olyan jól eltalálták, hogy Európa diszkóiban a legtöbbet kért és játszott zeneszám volt. Az album 5 országban arany és 2 országban platina minősítést kapott az eladott példányszámok után, és hogy miért is volt olyan sikeres, az már is hallhatjuk, hiszen érkezik a Snap és a Rhythm is a Dancer itt a Best FM-en, az Eurotop 40-ben.

Egy szerelmes kedvenc a kikötők Szekeres Adriántól és Gáspár Lacitól az elmúlt percekben itt az Eurotop 40-ben, amely dal hónapokon át szerepelt a rádió kijátszási listáján előkelő helyen. A dalt pedig a rádióhallgatók szavazatai alapján a 2006-os év dalának választották. És ha már a szerelemnél járunk, nagyon sok ex-menyasszony álmodozott a katonának bevonult párjáról, akik azóta már feleségek lettek, az Ergo Ballaga Katona című dalára a 80-as évek közepén, ezt az érzést pedig még most is fel tudja bennük ébreszteni a Csiki Dám stílus szülőatya, vagyis az Ergo együttes énekese, tőlük érkezik a Ballaga Katona, itt a Best FM-en.

0: Eurotop 40. Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Kivételes ajánlat, kivételes alkalom a Pupillában, hogy a prémium multifokális lencséit most 50% kedvezménnyel szerezheti be. A jólátás alapja a Pupilla Optika. Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
3: Nyárzáró háromnapos Rockfest szeptember 11-12-13 Hajdúszoboszlón, a repülőtéren. A hazai rockzene ismert előadói két színpadon: Edda, Bikini, Santa Muerte, P-Mobile, Cartago, Cormorán, Junkies, Charlie, Road és Bohócok, Gyerekpart, Go-Kart, Strand. Felejthetetlen háromnapos zenei fesztivál. Napi jegy vagy bérlet, jegy.hu.
4: Hajd hátra a várost egy estére. Csak a sercegő steak hangja, a frissen sült kemencés pizza illata és egy hűs ital a kezedben. Ennyi kell egy tökéletes nyári estéhez. Mirázs étterem Hajdúszoboszló, mirázsétterem.hu. Foglalj asztalt! A nyár legjobb estéi itt kezdődnek.
5: Újabb időközi választás lesz Hajdúböszörményben. Jubilomi diplomákkal ismerték el az agrárszakemberek munkáját. Még marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
6: Hírek a Best FM-en.
5: Újabb fordulat történt néhány nappal a Hajdúböszörményi időközi választás után. A város új polgármestere Kocsis János bejelentette, hogy lemond az egyéni önkormányzati képviselői mandátumáról. A politikust augusztus 30-án választották meg Hajdúböszörmény polgármesterének. Az időközi választás eredménye pedig szeptember 2-án vált jogerőssé. Kocsis János bejelentette, az egyéni választókerületben megszerzett képviselő tisztségét nem tartja meg. Ennek következtében újabb időközi választást kell tartani a városban. Ezúttal a 2024-től általa képviselt hármas számú egyéni választókerületben. Fontos, hogy a polgármesteri tisztségéről nem mondott le, továbbra is ő vezeti Hajdúböszörményt. A döntés azért is érdekes, mert a vonatkozó jogszabályok alapján nincs összeférhetetlenség a polgármesteri és az önkormányzati képviselői tisztség között. Vagyis Kocsis Jánosnak jogszabály alapján nem kellett volna lemondani a képviselői mandátumáról. A választókerületben így várhatóan még az idén új képviselőt választanak. Számolt be róla a haon.hu. Arany, gyémánt, vas és rubinok levelet adtak át a Debreceni Egyetem mezőgazdasági, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási karának jubileumi diplomaosztó ünnepségén. Az elismeréseket azok a szakemberek vették át, akik 50, 60, 65, illetve 70 éve szereztek diplomát az intézmény jogelődjében. Az ünnepségen a több évtizedes szakmai munkát is méltatták, külön kiemelve az egykori hallgatók hozzájárulását a magyar agrárium fejlődéséhez. A debreceni agrárfelsőoktatás hagyományai 158 évre nyúlnak vissza. A jogelőd intézmény 1868-ban kezdte meg működését országos felső gazdasági tanintézetként. A kar jelenleg több mint 1800 hallgatót oktat, köztük angol nyelvű képzésben résztvevő külföldi diákokat is. Az ünnepségen Juhász Tajos professzor az életfa emlékplakett bronzfokozatát vette át több évtizedes kiemelkedő szakmai munkájáért, míg az év oktatója díjat Kövér László egyetemi docens kapta. Idén 59-en arany, 21-en gyémánt, 8-an vas, 4-en pedig rubin diplomát kaptak a kartól. Számolt be róla az onidep.hu. Ismét felméri a balatoni bringakör állapotát a Magyar Kerékpáros Klub, adta hírül a szervezet. A kerékpárutak tavaszi felújítása után a valós változásokat szeretnék feltérképezni. Rámutattak, a visszajelzések alapján pontos képet kaphatnak az egyes szakaszok minőségéről és biztonságáról is. A következő napokban továbbra is melegebb időre számíthatunk Hajdúbiarban. A nappali órákban 24 és 31 fok közé emelkedhet a hőmérséklet, az esti éjszakai időszakban pedig 13 és 19 fok között alakulnak majd a minimumok, Debrecenben és térségében. Csapadékra csak elszórtan van esély, amely eső, zápor vagy kisebb zivatar formájában érkezhet. A szél általában mérsékelt lesz.

0: Miley Cyrus.
1: Ed Sheeran.
2: Charlie Puth.
3: Európa kedvenc. A
4: visszaszámlálás.
3: 40-től Európa
5: kedvencéi.
4: Tizedik ezen a
5: héten. Olivia
4: Dean újdonsága. Lett
6: egy török klub kedvenc. Ankara Echoes és a Benny Al Afro House remixe.
4: 8. lett
6: a nyár egyik slágere az Another nevű holland elektronikus zenész párostól, a Talk to You.
4: 7. ezen a héten
6: a Team Impala együttes és Jenny remixében a Dracula.
4: 6.
6: a dal, ami a klubokban most a legnagyobbat szól, Yuga és a Move into the Sun.
4: 5.
6: Bibi Rexha, Ez a New Religion. Alex Warren újdonsága, a Fever Dream.
4: 3. ezen a héten
6: egy háromfős alternatív rockbanda, a Temper City és a Self-Aware.
4: 2. lett
6: Teddy Swims és a legújabb dala tőle, a Missin' No It All.
0: 7. lista vezetője.
3: Top 40-ben ezen a héten az első,
7: az első,
0: az első,
5: az első.
6: Shakira és a VB hivatalos dala.

Egy kontinens. Egy slágerlista. Európa legjobbjai. Európa 40. Boldog névnapot, boldog névnapot. Köszöntjük Zakariás nevű hallgatóinkat. A Zakariás férfinév a héber Zakária latinosított alakja. Jelentése Jáve emlékezik. Női párja Zakária. Idegen nyelvi változata az angol Zachary. A név legismertebb viselői Clementis Zakariás lelkész, Korin Károly Zakariás orvos és természetesen önkedvű

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ismét Mega Monster Truck Show a Kishegyesi úton a Mekki mellett. Előadások szeptember 11, 18 óra, 12, 13, 11 és 18 óra. Autós motoros kaszkadőr show driftel és motoros ugratás lángok között is autók felett. Űrdongó átalakulása és Villám McQueen élőben.
2: Tudtad, hogy a pesto nem csak zöld lehet? A Bellozzo most háromféle árnyalatban hozza el a klasszikus olasz ízeket. Pesto verde, bianco, rosso, zöld, fehér, piros, akár csak az olasz zászló színei. Próbáld ki mindhármat, és találd meg a kedvenced. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
3: Jó napot kívánok! Örömmel értesítjük, öné az állás.
4: Szeretne ön is ilyen hívást kapni? Szeptember 10-én 9 és 16 óra között jöjjön el a Debreceni Kölcsei Központba a 15. HAON állásbőrzére, mert aki keres, az talál. Főtámogató a Debreceni Szakképzési Centrum.
5: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 18-án fellép a Szatmár Banda, Bódi Guszti és Margó, valamint a Bagosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM. Mindig veled.
1: Új lapok az önkormányzati bérlakásrendszerben. Elfogták a polgári gyújtogatókat, több rongálás is kapcsolódhat hozzájuk. Még marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Debrecen új alapokra helyezi az önkormányzati bérlakásrendszert, számolt be róla a Paplászló polgármester közösségi oldalára feltöltött videójában. Elsősorban a szociális bérbeadási módot helyezik a fókuszba. Arról, hogy milyen változásokról döntött a közgyűlés, a városvezetőt hallják.
2: A bérleti dilicit rendszer a múlti és az új rendszerben alapvetően szociális szempontok alapján kerülnek majd a lakások a rászorulók részére kiutalásra. Olyan szempontokat tudunk majd figyelembe venni a jövőben, hogy a jelentkező család hány gyermeket nevel, milyen régóta lakik Debrecenben, milyen speciális szociális helyzetben van, milyenek a jövedelmi viszonyai, esetleg családok átmeneti otthonában él és esetleg szüksége van tovább lépésre egy debreceni bérlakásra. Fontos változás, hogy most kérelemre az adott bérleti jogviszony lejártától számítva 5 évre egyszeri alkalommal meghosszabbítható lesz. Az örökségi nyugdíj korhatárt elért debreceni polgárok esetében 5 évente újra és újra meghosszabbítható lesz egészen élete végéig.
1: Elfogta a rendőrség azt a két fiatalkorút, akik a gyanú szerint polgáron több rongálásban és gyújtogatásban is részt vettek. A történtekről egy videó is napvilágot látott, amelyen az látható, hogy két fiatal szemetet gyújtogat, majd az égő hulladékot a helyi parkba dobálja. A rendőrség közlése szerint nem sokkal korábban 3 facsemetét is ketté törtek. A helyi rendőrök a videó és a rendelkezés álló információk alapján egy nap alatt azonosították a két fiatalt, akiket szeptember 3-án előállítottak a polgári rendőrösre. A nyomozás során az is kiderült, hogy a két fiatalnak lehetett egy harmadik társa, és az elmúlt napokban több hasonló bűncselekmény is kapcsolódhat hozzájuk. Az ügyben több rendbeli rongás és garázdaság miatt indult eljárás. A történtek komoly felháborodást váltottak ki a településen, különösen azért, mert a rongálások között közterületi növények károsítása és gyújtogatás is szerepelt. A rendőrség arra figyelmezteti a fiatalokat, hogy a viccnek vagy jóhesznek gondolt cselekedeteknek is komoly következményei lehetnek, ezért bizonyos esetekben bűncselekménynek minősülhetnek. Számolt be róla a haon.hu. Megújult a Debreceni Egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriuma. Számolt be róla az unidep.hu. Az új testület elnöke Mátyus László az általános orvostudományi kar korábbi dékánya lett. A kuratóriumba pedig több az egyetemhez és a gazdaság élethez kötődő szakember került. A változás szeptember 1-én lépett életbe, miközben a fenntartó alapítványok a jelenlegi tervek szerint 2027 nyarán megszűnnek. Marad a melegebb idő Hajdúbiarban a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 31 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 19 fok között alakul majd Debrecenben és környékén. Csapadék csak elvétve fordulhat elő térségünkben, esőzápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt lesz.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 18-án fellép a Szatmár Banda, Bódi Guszti és Margó, valamint a Bagosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
2: Jó napot kívánok! Örömmel értesítjük, öné az állás.
3: Szeretne ön is ilyen hívást kapni? Szeptember 10-én 9 és 16 óra között jöjjön el a Debreceni Költségi Központba a 15. HAON állásbőrzére. Mert aki keres, az talál. Főtámogató a Debreceni Szakképzési Centrum.

0: hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Tektori biztos segíti a kultúra és a művészeti oktatás fejlesztését. Kis busz és motoros ütközött Hajdúvidnél, két embert kórházba vittek. Míg marad a melegebb idő, Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Új rektori biztos neveztek ki a Debreceni Egyetemen a kultúrához és a művészeti oktatáshoz kapcsolódó fejlesztések koordinálására. Szűcs Lászlón és Siska Katalin az Állam és Jogtudományi Kar Európa Jogi és Nemzetközi Jogi Tanszékének egyetemi tanára, az Abigail Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium alapítója szeptembertől tölti be a tisztséget, számolt be róla az unidep.hu. Feladata többek között az egyetem és a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium közötti kulturális együttműködés koordinációjának támogatása. Emellett segíti az intézmény kulturális életét és az ahhoz kapcsolódó szervezetek munkáját, valamint koordinálja a kultúrára és a művészeti oktatásra épülő fejlesztő programokat. A rektori biztos munkája során együttműködik az egyetem rektorával, az oktatási elnökkel és az érintett szervezeti egységekkel. A szakember megbízatásával az egyetem kulturális és művészeti területének fejlesztését kívánja támogatni, írták. Jó ütemben halad a debreceni tehermentesítő út építése, számolt be róla a dehir.hu. A Domokos-Márton út folytatásaként épülő új útszakasz a 354-es és a 33-as főutakat köti majd össze, ezzel csökkentve a Debrecenen áthaladó forgalom terhelését. A beruházás részeként a Domokos-Márton út és a 354-es főút találkozásánál külön szintű csomópont is készül. Kis teherautó és motoros ütközött össze a napokban Hajdúböszörmény Hajdúviden. A balesethez a hajdúböszörményi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik átvizsgálták és áramtalanították a járműveket, valamint a kifolyt üzemanyagot is felították. A balesetben két ember érintett volt, őket a mentőszolgálat kórházba szállította. A helyszínen a társhatóságok is közreműködtek. A baleset pontos körülményeiről a katasztrófavédelem nem közölt további részleteket. Ugyanezen napon egy másik súlyosabb közúti baleset is történt Hajdúbiarban. A 42-es számú főúton Berettyóújfalu közelében egy kis busz és egy nyerges pontató ütközött össze. Ott szintén két embert szállítottak kórházba a mentők. A hajdúvidi baleset miatt a helyszínen a műszaki mentés idején forgalmi fennakadásra is számítani lehetett. A hatóságok ismét arra kérik a közlekedőket, hogy az érintett útszakaszokon fokozott figyelemmel vezessenek, és a balesetek helyszínén a mentésben résztvevők utasításait kövessék. Számolt be róla a haon.hu. Még kitart a melegebb idő Hajdúbiarban a következő napokban, Debrecenben és környékén a napi maximum hőmérséklet 24 és 31 fok, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul majd. Csapadék csak elbítve fordul a előtérségünkben, elsősorban eső, zápor, illetve kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt marad.

0: Podcaster.
1: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
2: Mindig veled, a Best FM.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 18-án fellép a Szatmár Banda, Bódi Guszti és Margó, valamint a Bagosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.

0: Ez a Best Hétvége. A Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Újabb időközi választás lesz Hajdúböszörményben. Jubilami diplomákkal ismerték el az agrárszakemberek munkáját. Még marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Újabb fordulat történt néhány nappal a Hajdúböszörményi időközi választás után. A város új polgármestere Kocsis János bejelentette, hogy lemond az egyéni önkormányzati képviselői mandátumáról. A politikust augusztus 30-án választották meg Hajdúböszörmény polgármesterének. Az időközi választás eredménye pedig szeptember 2-án vált jogerőssé. Kocsis János bejelentette, az egyéni választókerületben megszerzett képviselőtisztségét nem tartja meg. Ennek következtében újabb időközi választást kell tartani a városban. Ezúttal a 2024-től által a képviselt hármas számú egyéni választókerületben. Fontos, hogy a polgármesteri tisztségéről nem mondott le, továbbra is ő vezeti Hajdúböszörményt. A döntés azért is érdekes, mert a vonatkozó jogszabályok alapján nincs összeférhetetlenség a polgármesteri és az önkormányzati képviselői tisztség között. Vagyis Kocsis Jánosnak jogszabály alapján nem kellett volna lemondani a képviselői mandátumáról. A választókerületben így várhatóan még az idén új képviselőt választanak. Számolt be róla a haon.hu. Arany, gyémánt, vas és rubinok levelet adtak át a Debreceni Egyetem mezőgazdasági, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási karának jubileumi diplomaosztó ünnepségén. Az elismeréseket azok a szakemberek vették át, akik 50, 60, 65, illetve 70 éve szereztek diplomát az intézmény jogerődjében. Az ünnepségen a több évtizedes szakmai munkát is méltatták, külön kiemelve az egykori hallgatók hozzájárulását a magyar agrárium fejlődéséhez. A debreceni agrárfelsőoktatás hagyományai 158 évre nyúlnak vissza. A jogerőd intézmény 1868-ban kezdte meg működését, országos felső gazdasági tanintézetként. A kar jelenleg több mint 1800 hallgatót oktat, köztük angol nyelvű képzésben résztvevő külföldi diákokat is. Az ünnepségen Juhász Lajos professzor az életfa emlékplakett bronzfokozatát vett át több évtizedes kiemelkedő szakmai munkájáért. Igaz, év oktatója díjat Kövér László egyetemi docens kapta. Idén 59-en arany, 21-en gyémánt, 80-an vas, 4-en pedig rubin diplomát kaptak a kartól. Számolt be róla az onidep.hu. Ismét felméri a balatoni bringakör állapotát a Magyar Kerékpáros Klub, adta hírül a szervezet. A kerékpárutak tavaszi felújítása után a valós változásokat szeretnék feltérképezni. Rámutattak, a visszajelzések alapján pontos képet kaphatnak az egyes szakaszok minőségéről és biztonságáról is. A következő napokban továbbra is melegebb időre számíthatunk Hajdúbiarban. A nappali órákban 24 és 31 fok közé emelkedhet a hőmérséklet, az esti éjszakai időszakban pedig 13 és 19 fok között alakulnak majd a minimumok, Debrecenben és térségében. Csapadékra csak elszórtan van esély, amely eső, zápor vagy kisebb zivatar formájában érkezhet. A szél általában mérsékelt lesz.

0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Új alapok az önkormányzati bérlakásrendszerben. Elfogták a polgári gyújtogatókat, több rongálás is kapcsolódhat hozzájuk. Még marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Debrecen új alapokra helyezi az önkormányzati bérlakásrendszert, számolt be róla a Paplánztó polgármester közösségi oldalára feltöltött videójában. Elsősorban a szociális bérbeadási módot helyezik a fókuszba. Arról, hogy milyen változásokról döntött a közgyűlés, a városvezetőt hallják.
3: A bérleti dílicit rendszer a múlti és az új rendszerben alapvetően szociális szempontok alapján kerülnek majd a lakások a rászorulók részére kiutalásra. Olyan szempontokat tudunk majd figyelembe venni a jövőben, hogy a jelentkező család hány gyermeket nevel, milyen régóta lakik Debrecenben, milyen speciális szociális helyzetben van, milyenek a jövedelmi viszonyai, esetleg családok átmeneti otthonában él és esetleg szüksége van tovább lépésre egy debreceni bérlakásra. Fontos változás, hogy most kérelemre az adott bérleti jogviszony lejártától számítva 5 évre egyszeri alkalommal meghosszabbítható lesz. Az örökségi nyugdíj korhatárt elért debreceni polgárok esetében 5 évente újra és újra meghosszabbítható lesz egészen élete végéig.
2: Elfogta a rendőrség azt a két fiatalkorút, akik a gyanú szerint polgáron több rongálásban és gyújtogatásban is részt vettek. A történtekről egy videó is napvilágot látott, amelyen az látható, hogy két fiatal szemetet gyújtogat, majd az égő hulladékot a helyi parkba dobálja. A rendőrség közlése szerint nem sokkal korábban 3 facsemetét is ketté törtek. A helyi rendőrök a videó és a rendelkezés álló információk alapján egy nap alatt azonosították a két fiatalt, akiket szeptember 3-án előállítottak a polgári rendőrösre. A nyomozás során az is kiderült, hogy a két fiatalnak lehetett egy harmadik társa, és az elmúlt napokban több hasonló bűncselekmény is kapcsolódhat hozzájuk. Az ügyben több rendbeli rongás és garázdaság miatt indult eljárás. A történtek komoly felháborodást váltottak ki a településen, különösen azért, mert a rongálások között közterületi növények károsítása és gyújtogatás is szerepelt. A rendőrség arra figyelmezteti a fiatalokat, hogy a viccnek vagy jóhesznek gondolt cselekedeteknek is komoly következményei lehetnek, ezért bizonyos esetekben bűncselekménynek minősülhetnek. Számolt be róla a haon.hu. Megújult a Debreceni Egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriuma. Számolt be róla az unidep.hu. Az új testület elnöke Mátyus László az általános orvostudományi kar korábbi dékánja lett. A kuratóriumba pedig több az egyetemhez és a gazdasági élethez kötődő szakember került. A változás szeptember 1-én lépett életbe, miközben a fenntartó alapítványok a jelenlegi tervek szerint 2027 nyarán megszűnnek. Még marad a melegebb idő Hajdúbiarban a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 31 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 19 fok között alakul majd Debrecenben és környékén, csapadék csak elvítve fordulhat előtérségünkben, esőzámpor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt lesz.

0: mint hazai a Best FM-en.
1: Ugye itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt alszol.
2: Sziasztok, mi vagyunk a TNT.
3: Egy új TNT dal, egy új történet, és talán egy ismerős érzés. Ugye itt alszol, a legújabb

Rész a szívemen is súly, egy szürke taxivágy az üvegajton túl. A főbejárat előtt egy másik utazó nézi már a táblát, szoba van kiadó, kifizettem a számlát.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
1: Rektori biztos segíti a kultúra és a művészeti oktatás fejlesztését. Kis busz és motoros ütközött Hajdúvidnél, két embert kórházba vittek. Míg marad a melegebb idő, Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Új rektori biztos neveztek ki a Debreceni Egyetemen a kultúrához és a művészeti oktatáshoz kapcsolódó fejlesztések koordinálására. Szűcs Lászlón és Siska Katalin az Állam és Jogtudományi Kar Európa Jogi és Nemzetközi Jogi Tanszékének egyetemi tanára, az Abigail Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium alapítója szeptembertől tölti be a tisztséget, számolt be róla az unidep.hu. Feladata többek között az egyetem és a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium közötti kulturális együttműködés koordinációjának támogatása. Emellett segíti az intézmény kulturális életét és az ahhoz kapcsolódó szervezetek munkáját, valamint koordinálja a kultúrára és a művészeti oktatásra épülő fejlesztő programokat. A rektori biztos munkája során együttműködik az egyetem rektorával, az oktatási elnökkel és az érintett szervezeti egységekkel. A szakember megbízatásával az egyetem kulturális és művészeti területének fejlesztését kívánja támogatni, írták. Jó ütemben halad a debreceni tehermentesítő út építése, számolt be róla a dehir.hu. A Domokos-Márton út folytatásaként épülő új útszakasz a 354-es és a 33-as főutakat köti majd össze, ezzel csökkentve a Debrecenen áthaladó forgalom terhelését. A beruházás részeként a Domokos-Márton út és a 354-es főút találkozásánál külön szintű csomópont is készül. Kis teherautó és motoros ütközött össze a napokban Hajdúböszörmény Hajdúviden. A balesethez a hajdúböszörményi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik átvizsgálták és áramtalanították a járműveket, valamint a kifolyt üzemanyagot is felitatták. A balesetben két ember érintett volt, őket a mentőszolgálat kórházba szállította. A helyszínen a társhatóságok is közreműködtek. A baleset pontos körülményeiről a katasztrófavédelem nem közölt további részleteket. Ugyanezen napon egy másik súlyosabb közúti baleset is történt Hajdúbiarban. A 42-es számú főúton Berettyóújfalu közelében egy kis busz és egy nyerges pontató ütközött össze. Ott szintén két embert szállítottak kórházba a mentők. A hajdúvidi baleset miatt a helyszínen a műszaki mentés idején forgalmi fennakadásra is számítani lehetett. A hatóságok ismét arra kérik a közlekedőket, hogy az érintett útszakaszokon fokozott figyelemmel vezessenek, és a balesetek helyszínén a mentésben résztvevők utasításait kövessék. Számolt be róla a haon.hu. Még kitart a melegebb idő Hajdúbiarban a következő napokban, Debrecenben és környékén a napi maximum hőmérséklet 24 és 31 fok, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul majd. Csapadék csak elvitve fordulat előtérségünkben, elsősorban eső, zápor, illetve kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt marad.

0: Zene minden korból, minden időben.
1: Best FM. Best FM.
2: What we're saying is not protesting.